0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: fültől fülig. Fan FM.
1: Pár éve már, hogy feszül a hú. Érzed, hogy tártkarokkal vár. Olcsó vágy, nem más.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Mint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilak Híra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Híra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Híra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
5: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb lehetséges miniszterelnök jelölt neve merült fel, miközben napra pontosan 4 hónappal a Balozsán kormány megbuktatása után továbbra sincs biztos parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok sürgetik Nikus Ordán államfőt, hogy nevezze meg a kormány főjelöltet. A Euronews politikai forrásokra hivatkozva úgy tudja, a jelölés akár már hétfőn megtörténhet. Eugene Tomák és Adrián Veste után az államfő Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszternek adhat kormányalakítási megbízást. Az ő kinevezése mellett szólhat, hogy jól ismeri Románia költségvetési helyzetét, ami különösen fontos lehet az országra nehezedő, jelentős pénzügyi nyomás miatt. A Nemzeti Liberális Párt azt szeretné, hogy Romániának továbbra is hozzáértő kormánya legyen, amely képes megvédeni az állampolgárok érdekeit belföldön és külföldön egyaránt, közölte Siegfried Mureșan. A politikus úgy fogalmazott, a párt európai parlamenti képviselője minden prioritást elővett és bemutat a kormánynak. Ezek közé sorolta a reformok folytatását, a költségvetési hiány csökkentését, a hozzáértő Európai Uniós képviseletet, valamint a biztonság és a védelem megerősítését. A politikus szerint a kormányzás másik fontos feladata a költségvetési hiány csökkentése. A Balozsán kormány intézkedéseinek köszönhetően Románia jó irányba indult ezen a téren, és a pazarlás visszafogással teremtett forrást tartós beruházásokra, valamint fenntartható bér és nyugdíj emelésekre, fogalmazott a miniszter, a politikus. Románia informatikai ágazatának bevételei és munkahelyei néhány kiemelt város és megye köré összpontosulnak. Derül ki a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Romanian Economic Monitor kutatócsoportja, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a Transzilvánia IT Cluster együttműködésben készült tanulmányából. A 2024-es adatokat vizsgáló elemzés szerint Bukarest, Kolozs, Temes, Jász és Ilfov megye adta az IT-szektor teljes árbevételének mintegy 87%-át, és itt dolgozott az ágazat alkalmazatainak 85%-a. Bukarest továbbra is messze a legnagyobb informatikai központ, őket Kolozsvár, Temesvár és Jászvásár követi. A kutatók szerint a nagy egyetemi központokban kialakult szakemberbázis, a multinacionális vállalatok jelenléte és a helyi vállalkozói környezet tovább erősíti ezeket a térségeket, fogalmaz a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, viszont csökkentek az átlag hőmérsékleti értékek. Síkszeredában jelenleg plusz 3 fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Az az igazság, hogy iskola kezdésre eléggé jól bekeményített a hőmérséklet, pedig csak szeptember eleje van egészen pontosan, ugye kezdődik az iskola, szeptember 7-e van. Jó reggelt kívánok! Minden diáknak jó iskola kezdést és kitartást kezdek. Inkább kívánok, és nyilván hozzátenném, hogy a réteges öltözködés ma reggel igen-igen jó szolgálatot tesz a plusz 3 Celsius fokban. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, kávéval, teával melegedjünk, aztán indulhat a hétfői nap.
2: I've been fighting.

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 g-onként 4,29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13,79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

Szeptember 7-e van, jó reggelt kívánok ezre a napon, a Regina nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Fellapozzuk együtt a kalendáriumot, és természetesen azon vagyunk, hogy játszunk egy ajándékdalt mindazoknak, akik a mai napon ünnepeltnek számítanak. 125 éve 1901-ben nyílt meg a Fészek Művészklub, ez a festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások gyűjtő neve volt. 1952-ben született Szűcs Mária Liszt Ferenc díjas, drámai koloratúr szoprán, opera, énekesnő, művészklub. Ez a festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások gyűjtő neve volt. 1952-ben született Szűcs Mária Liszt Ferenc díjas, drámai koloratúr szoprán, opera, énekesnő, mindennek már 74 éve.

0: tartották először, és ezt azóta is. 166 éve 1860-ban született Grandma Moses, amerikai festőnő, aki 101 éves korában még 25 képet festett. 117 éve 1990 született Elia Kazan, háromszoros Oscar díjas, amerikai filmrendező és színházi rendező. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem egy remek ajándékdalt, előtt azonban hadd említem meg, hogy ezen a napon született immáron 77 éve Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, az egykori diszkó legnagyobb dívája. Természetesen tőle játszom az ajándékdalt. Ez a Can Never Say Goodbye.
1: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM Rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A diákoknak az iskolapadban kell lenniük, hiszen ma megkezdődött az iskola, becsengetnek ismét, kezdődik egy újabb, hát egy újabb iskolai év, úgyhogy még egyszer, már korábban ugye nem említettem, de még egyszer sikeres tanévet kívánok, és kitartást minden diáknak. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai szólnak. Természetesen ezekkel felidézhetjük a mögöttünk lévő nyári jó kis hangulatát, nyári melegestéket, a baráti beszélgetéseket és a szórakozást. Most pedig a tanulási, a főszerep.
1: A csíki a kedvence, a hoki. A sör
2: és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Az evés alapvető biológiai szükséglet, ezt már tudjuk. Ha az ember számára mégsem pusztán arról szól, hogy csak energiához jusson. Évezredek óta közösen étkezünk, és ennek nyomai a viselkedésünkben, valamint az agyunk működésében is megjelennek. Kutatások szerint ugyanaz az étel más élményt jelenthet, ha egyedül, illetve ha a barátaink vagy családtagjaink társaságában fogyasztjuk el. Mondom ezt egy újabb Taste of Transylvania kiadás után. A jelenség annyira következetesen megfigyelhető, hogy saját neve is van. Az étkezésnek van egy társas facilitációja. Ennek egyik legérdekesebb következménye, hogy társaságban hajlamosak vagyunk többet enni, hiszen jobban esik. Egy 42 tanulmány eredményeit összesítő szisztematikus áttekintés és analízis erős bizonyítékot talált arra, hogy barátainkkal többet fogyasztunk, mint amikor egyedül étkezünk. Idegenek társaságában viszont nem mutatkozott ugyanez a hatás. A közös étkezés különlegessége részben abból fakadhat, hogy ilyenkor úgy érezzük, hogy van egy jutalmazó élményünk, valamint az étel és a társas kapcsolatok találkoznak. Jó társaságban, jó barátokkal elfogyasztani finom falatokat szerintem az egyik legjobb élmény lehet, és nyilván ezt az agyunk jutalomként éri meg. Az, hogy mennyit fogyasztunk mindenből, és ez inkább az ételre vagy italra vonatkozik, ezt mindenki maga dönti el.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb lehetséges miniszterelnök jelölt neve merült fel, miközben napra pontosan 4 hónappal a Bolozsán kormány megbuktatása után továbbra sincs biztos parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok sürgetik Nikus Ordán államfőt, hogy nevezze meg a kormány főjelöltet. A Euronews politikai forrásokra hivatkozva azt írja, a jelölés akár már hétfőn megtörténhet. Eugen Tomák és Adrián Vestia után az államfő Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszternek adhat kormányalakítási megbízást. Az ő kinevezése mellett szólhat, hogy jól ismeri Románia költségvetési helyzetét, ami különösen fontos lehet az országra nehezedő, jelentős pénzügyi nyomás miatt. Az államfő az elmúlt időszakban informális egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok képviselőivel, de a hivatalos konzultációkat egyelőre nem tartották meg. A Nemzeti Liberális Párt azt szeretné, hogy Romániának továbbra is hozzáértő kormánya legyen, amely képes megvédeni az állampolgárok érdekeit belföldön és külföldön egyaránt. Fogalmazott Facebook oldalán Siegfried Muresan. Bejegyzésében a párt európai parlamenti képviselője ismertette pártja kormányzásának prioritásait. Ezek közé sorolta a reformok folytatását, a költségvetési hiány csökkentését, a hozzáértő Európai Uniós képviseletet, valamint a biztonság és a védelem megerősítését. A politikus szerint a kormányzás másik fontos feladata a költségvetési hiány csökkentése. A Bolozsán kormány intézkedéseinek köszönhetően Románia jó irányba indult ezen a téren, és a pazarlás visszafogásra teremtett forrást tartós beruházásokra, valamint fenntartható bér- és nyugdíj emelésekre, fogalmazott bejegyzésében a politikus. Románia informatikai ágazatának bevételei és munkahelyei néhány kiemelt város és megyek köré összpontosulnak. Derül ki a Vábes-Bolyai Tudományegyetem Romanian Economic Monitor kutató csapata, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a Transylvania IT Cluster együttműködésében készült tanulmányából. A 2024-es adatokat vizsgáló elemzés szerint Bukarest, Kolozs, Temes, Jász és Ilfov megye adta az IT szektor teljes árbevételének mintegy 87%-át, és itt dolgozott az ágazat alkalmazottainak 85%-a. Bukarest továbbra is messze a legnagyobb informatikai központ, őket Kolozsvár, Temesvár és Jászvásár követi. A kutatók szerint a nagy egyetemi központokban kialakult szakemberbázis, a multinacionális vállalatok jelenléte és a helyi vállalkozói környezet tovább erősíti ezeket a térségeket. A földrajzi összpontosulás ugyanakkor kockázatot is jelenthet, hiszen az ágazat jelentős része néhány központ gazdasági teljesítményétől függ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. 6 fokot mérnek Csíkszeredában, 22-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Szeptember 7-e van, hétfő, 9 óra múlt, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Feltételezem, hogy a nagy iskola kezdési láz most már úgy minden olyan családban levonult, ahol ugye iskola kezdő gyerek van. Bízom benne, hogy mindenkinek minden a legnagyobb rendben van, jól sikerült az iskola kezdés, vagy illetve a folytatásban majd egy igazi öröm élményként maradt meg, főleg a kicsikben. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobb.

0: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

35 top 100-ban töltött hét után Ella Langley Choose in Texas című dala végre valahára felért a brit kislemez lista első helyére. A nagy kérdés csak az, hogy eddig sikerül megtartani ezt a number one pozíciót, már csak azért is, mert a briteknél viszonylag gyorsan változnak a dolgok, és igen, nagyon szeretik a változatosságot meg a jó zenét. A változatosság apropó most már jól jöhet az öltözködésben is, főleg, hogyha rétegezve készülünk felöltözni, nem másért, de ha reggel kilépünk az utcára és 2 fokot mutat a hőmérő, akkor hivatalosan is elérkezett az a pillanat, amikor a csak nem fázom meg stratégia már nem feltétlenül működik. Bizony, itt az ideje, elő kell venni az őszi-téli ruhatárat, vagy ahogyan öltözzünk fel, hogy közben ne úgy nézzünk ki, mint egy komplett ruhaszekrény. A kulcs szó a rétegezés. A hideg időben nem feltétlenül egyetlen nagyon vastag ruhadarab lesz a legjobb megoldás, hanem több egymással jól működő réteg, így ha napközben melegszik az idő, ahogy nálunk ugye lenni szokott, könnyebb alkalmazkodni. Néhány foknál már tényleg kell a komolyabb külső réteg, egy vastagabb gyapjukabát vagy bérel dzseki bizony jó szolgálatot tesz. Szeles időben meg de pláne, itt viszont különösen fontos, hogy a külső réteg valamennyire tartsa kinn a szelet. A nyakunkra mindenképpen érdemes figyelni. Egy sál hidegben kifejezetten praktikus. Ami a cipőket illeti, nos, úgy tűnik, hogy a vászon cipő ideje egy néhány hónapos szünetre megy. Nem másért, de az át lehetőleg vízálló, vagy legalább vízlepergető cipő vastagabb zoknival most sokkal komfortosabb. Ha eső vagy nedves idő is társul a hideghez, a száraz láb különösen fontos. Egyébként is erős a rétegezés az őszi divatban, kötött pulóverek, garbók, mellények, gyapjuk, kabátok, minden jöhet, amit szépen lehet rétegezni egymásra. Bordosabb, ha eső vagy nedves idő is társul a hideghez, a száraz láb különösen fontos. Egyébként is erős a rétegezés az őszi divatban, kötött pulóverek, garbók, mellények, gyapjuk, kabátok, minden jöhet, amit szépen lehet rétegezni egymásra. Bordó, olivazöld, barna, karamell, szürke,

0: külső réteg is sokat számít. Most még ugyan napos az időjárás, de előbb-utóbb jönnek a csapadékosabb borongós és a továbbiakban is, főleg a reggeli órákban a hidegebb napok. Érdemes idejében nem előkészülni. A reggeli öltözködési szabály rendkívül egyszerű. Rétegezzünk, tartsuk melegen a nyakunkat és a végtagjainkat, és 2 fokban már nyugodtan választjuk a vastagabb ruházatot. Az időjárás ugyan nem fog megsértődni.
1: Fülig zene, fülig mosoly.

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulykamerre 100 g-onként 4 lej 29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13 lej 79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
0: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

0: Ránézésre gyönyörű a ma reggeli időjárás, de szerencsére most már úgy hőérzetre is kezdett jól alakulni. 8 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 5:50, 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Tény, hogy ősziesített az időjárás, így aztán nekünk is ősziesíteni kell, ha csak azért is, hogy meg ne fázzunk.
1: A legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén, Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
5: Reklámot hallottak!

Némi billegős ritmust is kavartunk a történetbe, de nem kell túlzásba vinni lévén, hogy még alig van 10 óra. Egészen pontosan 4 percen belül érkeznek a 10 órás hírek. A hétfői ritmust fel kell pörgetni, hiszen az energiánk, a munkakedvünk, a kitartásunk egészen péntekig elég kell legyen. Az okosóra segíthet mindenben, hiszen ma már nem csupán divatos kiegészítő, hanem személyi edző, titkár és egészségügyi asszisztens is egyben. A bőséges kínálatban azonban nagyon könnyű elveszni. Segítek megtalálni azt a darabot, amelyik a legjobban passzol a mindennapokhoz és a legjobban passzol a pénzkerethez. A legfontosabb a fő cél. Meg kell határoznunk sportra, egészségmegőrzésre, vagy a mindennapi kényelemre keresünk egy eszközt. Ha az értesítések kezelése, a hívásfogadás és a mobil fizetés a lényeg, egy általános okosóra a jó irány. Ezzel szemben a dedikált sportórát, pontosabb GPS-szel, részletes edzésterhelési adatokkal és trapabíróbb házzal készülnek. Ugyancsak kritikus pont lehet a kompatibilitás, erre nagyon kell figyelni. Vannak termékek, amik csak a megfelelő telefonnal kompatibilisek, vannak melyek csak részben, és vannak melyek kétéltőek, azaz Android és iOS rendszeren egyaránt jól fungálnak. Számolni kell mindenképp az akkumulátorral. A csúcsmodellek gyönyörű fényes kijelzője 1-2 naponta töltőt kér. Ha viszont nem szeretnénk állandóan a kábellel bajlódni, az energiatakarékosabb sport vagy hibrid modellek egyetlen feltöltéssel akár 2 hétig is bírják. Végül próbáljuk fel a kiszemelt darabot. A tok mérete kényelmesen kell passzoljon a csuklónkhoz, a szabályos síjjal szerelt típusoknál pedig a stílusunkhoz igazíthatjuk a megjelenést. Egy a lényeg, hogy ezeket az órákat általában az ember magán tartja, kivéve amikor ugye töltőre helyezi. Éppen ezért nagyon fontos szempont a kényelem.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb lehetséges miniszterelnök jelölt neve merült fel, miközben napra pontosan 4 hónappal a Bolozsán kormány megbuktatása után továbbra sincs biztos parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok sürgetik Nikus Ordán államfőt, hogy nevezze meg a kormány főjelöltet. A Euronews politikai forrásokra hivatkozva azt írja, a jelölés akár már hétfőn megtörténhet. Eugene Tomák és Adrián Vestre után az államfő Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszternek adhat kormányalakítási megbízást. Az ő kinevezése mellett szólhat, hogy jól ismeri Románia költségvetési helyzetét, ami különösen fontos lehet az országra nehezedő, jelentős pénzügyi nyomás miatt. Az államfő az elmúlt időszakban informális egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok képviselőivel, de a hivatalos konzultációkat egyelőre nem tartották meg. A Nemzeti Liberális Párt azt szeretné, hogy Romániának továbbra is hozzáértő kormánya legyen, amely képes megvédeni az állampolgárok érdekeit belföldön és külföldön egyaránt. Fogalmazott Facebook oldalán Siegfried Muresan. Bejegyzésében a párt európai parlamenti képviselője ismertette pártja kormányzásának prioritásait. Ezek közé sorolta a reformok folytatását, a költségvetési hiány csökkentését, a hozzáértő Európai Uniós képviseletet, valamint a biztonság és a védelem megerősítését. A politikus szerint a kormányzás másik fontos feladata a költségvetési hiány csökkentése. A Bolozsán kormány intézkedéseinek köszönhetően Románia jó irányba indult ezen a téren, és a pazarlás visszafogásra teremtett forrást tartós beruházásokra, valamint fenntartható bér- és nyugdíj emelésekre, fogalmazott bejegyzésében a politikus. Románia informatikai ágazatának bevételei és munkahelyei néhány kiemelt város és megyek köré összpontosulnak. Derül ki a Vávesbolyai Tudományegyetem Romanian Economic Monitor kutató csapata, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a Transylvania IT Cluster együttműködésében készült tanulmányából. A 2024-es adatokat vizsgáló elemzés szerint Bukarest, Kolozs, Temes, Jász és Ilfov megye adta az IT-szektor teljes árbevételének mintegy 87%-át, és itt dolgozott az ágazat alkalmazottainak 85%-a. Bukarest továbbra is messze a legnagyobb informatikai központ, őket Kolozsvár, Temesvár és Jászvásár követi. A kutatók szerint a nagy egyetemi központokban kialakult szakemberbázis, a multinacionális vállalatok jelenléte és a helyi vállalkozói környezet tovább erősíti ezeket a térségeket. A földrajzi összpontosulás ugyanakkor kockázatot is jelenthet, hiszen az ágazat jelentős része néhány központ gazdasági teljesítményétől függ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. 22-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba. Günther Ottóval. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket a hétfői kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Felix zenék között Josh Favaz, Sabrina Carpenter, Azdis, Kelly Family, Gabriel és még sokan mások azon lesznek, hogy a hétfő jól induljon, és bízom benne, hogy így is lesz. Tartsanak velem!

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak. Fun

0: Ahogy rövidülnek a nappalok és hűvösebbé válnak az esték, egyre csávítóbb bekuckózni egy jó könyvvel, legyen szó melankolikus angol vidékről, rejtélyes gyilkosságról vagy éppenséggel gótikus Kóreáról. Egy meghitt fantasy kávézót is beteszünk a felsorolásba, ezek a történetek különösen jól illenek az ősz hangulatához. Hoztam 5 könyvet, amit érdemes elővenni a következő napokban, például Kazuo Ishiguro Napok romjai című, hát most már szinte-szinte klasszikusnak számító műve. Regénye az elmúlásról, az elhalasztott lehetőségekről és a kimondatlan érzelmekről mesél, miközben egy lassan eltűnő angol világ portréját is megrajzolja. Aztán itt van az igazán tényleg nagy klasszikus, Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expressen. Hercule Poirot mindig, ha nyomoz, akkor ez szerintem az olvasót mindig azonnal nem csak leköti, hanem le is nyűgözi. Delia Owens, ahol a folyamirákok énekelnek, egy újabb remek olvasmánya felsorolásban. Az észak-karolinai Barclay-Co lakói évek óta történeteket mesélnek a titokzatos lápillányról. Így amikor 1969-ben holtan találják a jóképű Chase Andrews-t, a gyanú azonnal Kia Clarke-ra terelődik. A magányosan a mocsárvidéken felnőtt lány azonban egészen más, mint ami ennek a helyiek tartják. Ó, egy másik nagy klasszikus a felsorolásban ebből. Azt hiszem, hogy többféle hollywoodi feldolgozás is készült, így került a vászonra. Daphne du Maurier, a Manderley házasszonya. Első pillantásra maga a régi angol elegancia a Manderley ház. Kandallótűz, ezüst étkészlet, hatalmas kertek és szertartások. A fényűző vidéki birtokot azonban kezdettől fogva bajós hangulat lengi körül. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a felsorolás végére, Travis Baldry és a legendás Latték. Miután belefárad az évtizedeken át tartó arcokba, vivas orkbarbár úgy dönt, szögre akasztja a fegyvereit, és egészen új életet kezd. Fövenypart városában szeretné megnyitni a környék első kávézóját. Szerintem a felsorolásban mindenki talál magának egy megfelelő olvasmányt, amikor már úgy érzi, hogy esténként inkább otthon maradna egy jó könyvvel, ne tán-tán-tán egy pohár vörös borral, ahelyett, hogy mondjuk a városban csellengene. És hogyha a halott pénz azt mondja, hogy van valami a levegőben, az elsősorban az ősz.
1: Van

0: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro.
2: Reklámot hallottak!

0: Lehet, hogy egy ideje újra kellene rajzolni a világ térképet. Az ENSZ közgyűlése ugyanis nagy többséggel támogatta, hogy a jelenleg széles körben használt Mercator vetület helyett egy olyan térképi ábrázolást alkalmazzanak, amely pontosabban mutatja egyes kontinensek valódi méretét, különösen Afrikáét. A döntést egyébként 164 ország támogatta. Egyedül az Egyesült Államok szavazott ellene, 6 ország pedig tartózkodott. Fontos azonban, hogy ez nem kötelező érvényű határozat. Senkinek nem kell egyik napról a másikra lecserélnie a térképeit. No de, a nagy kérdés az ugye, hogy mi a baj a jelenlegi világ térképpel, azaz miért szorulna cserére. A Mercator vetületet még 1569-ben készítette Gerardus Mercator, elsősorban a hajózás megkönnyítésére. Erre a célra kiválóan működött, viszont minél közelebb kerülünk a sarkokhoz, annál jobban eltúlozza a szárazföldek méretét. A legismertebb példa Grönland és Afrika. A hagyományos térképen úgy tűnhet, mint a nagyjából egyformák lennének, miközben Afrika valójában több mint 14-szer nagyobb Grönlandnál. Az újonnan ajánlott Equal Earth vetület ezzel szemben sokkal arányosabban mutatja a kontinensek területét. A támogatói szerint ez azért is fontos, mert a térképek nem csak azt mutatják meg, hol van egy ország, hanem azt is befolyásolhatják, hogyan képzeljük el a világot. Az Afrikai Unió nevében Togó kampányolt az új térképi ábrázolás mellett. Érvelésük szerint a Mercator térkép évszázadokon keresztül vizuálisan kisebbnek mutatta Afrikát, miközben az északi félteke területeit felnagyította. És még egy érdekes adat a dologhoz, az Egyesült Államok, Kína, India, Japán, Mexikó és Európa nagy része együtt is elférne Afrika területén, és még mindig maradna hely. Vagyis ha legközelebb ránézünk a világtérképre, érdemes észben tartani, amit látunk, az nem feltétlenül az, ami a valóságban van.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb lehetséges miniszterelnök jelölt neve merült fel, miközben napra pontosan 4 hónappal a Bolozsán kormány megbuktatása után továbbra sincs biztos parlamenti többség az új kormány mögött. A pártok sürgetik Nikus Ordán államfőt, hogy nevezze meg a kormány főjelöltet. A Euronews politikai forrásokra hivatkozva azt írja, a jelölés akár már hétfőn megtörténhet. Eugen Tomák és Adrián Vestia után az államfő Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszternek adhat kormányalakítási megbízást. Az ő kinevezése mellett szólhat, hogy jól ismeri Románia költségvetési helyzetét, ami különösen fontos lehet az országra nehezedő, jelentős pénzügyi nyomás miatt. Az államfő az elmúlt időszakban informális egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok képviselőivel, de a hivatalos konzultációkat egyelőre nem tartották meg. A Nemzeti Liberális Párt azt szeretné, hogy Romániának továbbra is hozzáértő kormánya legyen, amely képes megvédeni az állampolgárok érdekeit belföldön és külföldön egyaránt. Fogalmazott Facebook oldalán Siegfried Muresan. Bejegyzésében a párt európai parlamenti képviselője ismertette pártja kormányzásának prioritásait. Ezek közé sorolta a reformok folytatását, a költségvetési hiány csökkentését, a hozzáértő Európai Uniós képviseletet, valamint a biztonság és a védelem megerősítését. A politikus szerint a kormányzás másik fontos feladata a költségvetési hiány csökkentése. A Bolozsán kormány intézkedéseinek köszönhetően Románia jó irányba indult ezen a téren, és a pazarlás visszafogásra teremtett forrást tartós beruházásokra, valamint fenntartható bér- és nyugdíj emelésekre, fogalmazott bejegyzésében a politikus. Románia informatikai ágazatának bevételei és munkahelyei néhány kiemelt város és megyek köré összpontosulnak, derül ki a Vábes-Bolyai Tudományegyetem Romanian Economic Monitor kutatócsapata, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a Transylvania IT Cluster együttműködésében készült tanulmányából. A 2024-es adatokat vizsgáló elemzés szerint Bukarest, Kolozs, Temes, Jász és Ilfov megye adta az IT szektor teljes árbevételének mintegy 87%-át, és itt dolgozott az ágazat alkalmazottainak 85%-a. Bukarest továbbra is messze a legnagyobb informatikai központ, őket Kolozsvár, Temesvár és Jászvásár követi. A kutatók szerint a nagy egyetemi központokban kialakult szakemberbázis, a multinacionális vállalatok jelenléte és a helyi vállalkozói környezet tovább erősíti ezeket a térségeket. A földrajzi összpontosulás ugyanakkor kockázatot is jelenthet, hiszen az ágazat jelentős része néhány központ gazdasági teljesítményétől függ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. 22-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Most már nem csak így kinézetre kellemes a mai nap időjárása. 13 fokot mérnek, így igaz, hogy 11 óra van, de azzal érjük be, amink van, és abból élünk, amink van, teszem hozzá. Zenénk viszont van jócskán. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között Regan, Lily, Fastboy, Kira, Valan, Roxanne, Big Mountain és még sokan mások. Tartsanak velem! Kotyogjunk tovább együtt az éterben.

0: Akár már a mai napon is megnevezheti az új miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint egy politikailag független kormányfő által vezetett, feszedő kabinethez próbálhatnak meg parlamenti többséget szerezni. Értesülések szerint egy diplomata próbálkozhat kormányalakítással. Egészen pontosan a Maszol úgy tudja, hogy az utóbbi napokban bukaresti újságírói körökben egyre többször emlegetett Luca Niculescu lenne az, akit Nikus Ordán kormányfő jelöltként mutathat be. 1992 és 2016 között egyébként Luca Niculescu a sajtóban dolgozott. Többek között az RFI Románia rádió főszerkesztője volt, valamint műsorvezetőként is látható volt a román televíziónál, a Money Channelnél és a Digi 24-en. Emellett 5 éven keresztül heti rendszerességgel vezetett rovatot a Dilemma Veke című újságban. Továbbá a francia sajtó állandó romániai tudósítója volt. Az ő neve hangzik el egyre gyakrabban, mint lehetséges bemutatásra kerülő új kormányfő.
1: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
2: Spectrum, British Council. Advantage Premium Member.
3: Reklámot hallottak.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszínemes vakolatakció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
4: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Reklámot hallottak!

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

80-as évekből is hoztam egy nagy klasszikus, Limál és a Never Ending Story, anno 1984-ben jelent meg. 7 perc maradt hátra déli 12 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Akár már hétfőn is megnevezheti az új miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán. Drágul a villany a háztartások számára, miután a hidroelektrika megemeli árait. Bár a tanári állásokra átlagosan 4-en jelentkeztek egy helyre, bizonyos tantárgyaknál továbbra sincs elegendő pedagógus, és végül a Fejlesztési Minisztérium elérte és túlteljesítette a környezetbarát közlekedés, valamint az elektromos járművek infrastruktúrájának fejlesztésére az országos helyreállítási tervben vállalt célkitűzéseket. Részletek 7 percen belül a híradóban.

0: Lionel Richie, Akon és a Just Go 2009-ből. Déli 12 óra van, húzzák a harangokat. Ennyi fért a hétfői kotyogóba, én Günther Otto vagyok. Köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy találkozunk holnap is. Tartalmas és energikus hetet kívánok mindannyiuknak, annak érdekében, hogy ez bizony péntekig is kitartson.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár már hétfőn is megnevezheti az új miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint egy politikailag független kormányfő által vezetett Veszede kabinethez próbálhatnak majd parlamenti többséget szerezni. Sajtóértesülések szerint az elnök egy olyan független miniszterelnököt szeretne, aki képes megszerezni a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot. Az elmúlt napokban Alexandru Nazare neve merült fel esélyes jelöltként. A Maszol viszont úgy tudja, egy diplomatát nevez meg végül kormányfőjelöltként Nikus Ordán. Bukaresti újságírói körökben Luca Niculescu nevét emlegetik. Jelenleg ő Románia OECD csatlakozási folyamatának koordinátora, amely várhatóan még ebben az évben lezárul. Drágul a villany a háztartások számára, miután a hidroelektrika megemeli az árait. Az ország egyik legolcsóbb áramszolgáltatójánál az új szerződéseknél 13%-kal nő az energiaára, a számlán fizetendő végösszeg pedig körülbelül 7%-kal emelkedik. Az új árak októbertől lépnek életbe az érintett ügyfeleknél. A vállalat szerint az áremelést elsősorban az alacsony vízhozam miatt dráguló energiatermelés indokolja. A hidroelektrika több mint 1.200.000 hazai fogyasztót lát el elektromos árammal. Bár a tanári állásokra átlagosan 4-en jelentkeztek egy helyre, bizonyos tantárgyaknál továbbra sincs elegendő pedagógus. Mihály Dimián tanügyminiszter szerint főként fizikából, informatikából és a szakiskolák egyes tantárgyainál nehéz betölteni az állásokat. Ezekre a területekre kevesebb a megfelelő végzettségű jelentkező. A hiányt egyes iskolákban nyugdíjas tanárokkal, illetve más szakképzettségű pedagógusokkal próbálják pótolni. A minisztérium szerint a probléma a következő években tovább súlyosbodhat, ahogy egyre több idősebb tanár vonul nyugdíjba. A Fejlesztési Minisztérium elérte és túlteljesítette a környezetbarát közlekedés, valamint az elektromos járművek infrastruktúrájának fejlesztésére az országos helyreállítási tervben vállalt célkitűzéseit. A beruházások kedvezményezettjei a helyi hatóságok a Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával és európai alapokból 1147 környezetbarát járművet, köztük a helyi tömegközlekedésre szánt elektromos buszokat, villamosokat, trolibuszokat és elektromos mikrobuszokat szereztek be, szemben a kezdetben vállalt 1135-ös céllal, írja az AGR Press. Jelentős eredményt értek el a településeken belüli környezetbarát zöld közlekedés terén is, az elektromos járművek töltőpontjainak kiépítésével. A tárgyalások során módosított 2000 töltőpontról szóló célkitűzéssel szemben a kedvezményezettek országos szinten 5278 megvalósult töltőpontot jelentettek a minisztérium által biztosított online felületen. A tárca folytatja a kedvezményezettek által a platformra feltöltött dokumentációk ellenőrzését, a megfelelőség megerősítése és a megvalósult beruházások végleges összesítése érdekében, hangsúlyozta Cseke Attila fejlesztési miniszter. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 22-24 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Mindent a fülnek. Fun FM 87,6.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6. Csíkszered.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár már hétfőn is megnevezheti az új miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint egy politikailag független kormányfő által vezetett Veszede kabinethez próbálhatnak majd parlamenti többséget szerezni. Sajtóértesülések szerint az elnök egy olyan független miniszterelnököt szeretne, aki képes megszerezni a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot. Az elmúlt napokban Alexandru Nazare neve merült fel esélyes jelöltként. A Maszul viszont úgy tudja, egy diplomatát nevez meg végül kormányfőjelöltként Nikus Ordán. Bukaresti újságírói körökben Luca Niculescu nevét emlegetik. Jelenleg ő Románia OECD csatlakozási folyamatának koordinátora, amely várhatóan még ebben az évben lezárul. Drágul a villany a háztartások számára, miután a hidroelektrika megemeli az árait. Az ország egyik legolcsóbb áramszolgáltatójánál az új szerződéseknél 13%-kal nő az energiaára, a számlán fizetendő végösszeg pedig körülbelül 7%-kal emelkedik. Az új árak októbertől lépnek életbe az érintett ügyfeleknél. A vállalat szerint az áremelést elsősorban az alacsony vízhozam miatt dráguló energiatermelés indokolja. A hidroelektrika több mint 1.200.000 hazai fogyasztót lát el elektromos árammal. Bár a tanári állásokra átlagosan 4-en jelentkeztek egy helyre, bizonyos tantárgyaknál továbbra sincs elegendő pedagógus. Mihály Dimián tanügyminiszter szerint főként fizikából, informatikából és a szakiskolák egyes tantárgyainál nehéz betölteni az állásokat. Ezekre a területekre kevesebb a megfelelő végzettségű jelentkező. A hiányt egyes iskolákban nyugdíjas tanárokkal, illetve más szakképzettségű pedagógusokkal próbálják pótolni. A minisztérium szerint a probléma a következő években tovább súlyosbodhat, ahogy egyre több idősebb tanár vonul nyugdíjba. A Fejlesztési Minisztérium elérte és túlteljesítette a környezetbarát közlekedés, valamint az elektromos járművek infrastruktúrájának fejlesztésére az országos helyreállítási tervben vállalt célkitűzéseit. A beruházások kedvezményezettjei a helyi hatóságok, a Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával és európai alapokból 1147 környezetbarát járművet, köztük a helyi tömegközlekedésre szánt elektromos buszokat, villamosokat, trolibuszokat és elektromos mikrobuszokat szereztek be, szemben a kezdetben vállalt 1135-ös céllal, írja az AGR Press. Jelentős eredményt értek el a településeken belüli környezetbarát zöld közlekedés terén is, az elektromos járművek töltőpontjainak kiépítésével. A tárgyalások során módosított 2000 töltőpontról szóló célkitűzéssel szemben a kedvezményezettek országos szinten 5278 megvalósult töltőpontot jelentettek a minisztérium által biztosított online felületen. A tárca folytatja a kedvezményezettek által a platformra feltöltött dokumentációk ellenőrzését, a megfelelőség megerősítése és a megvalósult beruházások végleges összesítése érdekében, hangsúlyozta Csek Attila, fejlesztési miniszter. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 22-24 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

0: thinking. And we can talk about whatever is on your mind.
1: A legjobb új zenék és slágerek

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Továbbra is az FK csíkszeredai épületében kap helyet a Mártonáron főgimnázium bentlakása. A középiskolás diákok az épület harmadik emeletén berendezett hálótermeket térítésmentesen foglalhatják el, étkezési lehetőséget pedig szintén a Székelyföld Labdarúgó Akadémia evédlőjében igényelhetnek, közölte Zsombori Gabriella, a gimnázium igazgatója. Az FK csíkszereda épületének harmadik emeletén legtöbb 85 vidéki diáknak tudnak az új tanévben szállást biztosítani. Az emeleti hálótermeket ingyenesen kapták használatba az akadémiától. A fenntartási költségeket, mint víz, villany és fűtésszámla, az önkormányzat támogatásával fizetik ki. Mindennek köszönhetően a diákoknak nem kell fizetniük a bentlakásért, értesült a Hargita Népe napilap. A bentlakás fenntartási költségeinek fedezésére a csíkszeredai önkormányzat augusztusi soros tanácsülésén havi 20 000 lejt különített el. A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer újabb fontos szakasza indul az idén. Megszervezik a hulladék begyűjtését és szállítását, így az a Gyergyó-Remetei lerakóba kerül. Ennek érdekében hamarosan az egyéni lakossági szerződések megkötésére is sor kerül. Ahhoz, hogy Hargita megyét szemétmentessé tegyük, az egész rendszernek megfelelően kell működnie. A lerakónál rendelkezésre áll a válogató sor, ezért minél több szelektíven gyűjtött és különválogatott biohulladék érkezik, annál kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és hosszú távon a családok szemétszámlája is alacsonyabb lehet, hangsúlyozta Bíró Barnabotont, Hargita megye tanácsának elnöke. A rendszer beindításához a háztartások új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak, amelyek kiosztását a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel együttműködésben szervezik meg. Évvégéig kell elindítsa a megbízott konzorcium a szolgáltatást, előtte pedig széleskörű lakossági tájékoztatást tartanak, és sor kerül az egyéni lakossági szerződések megkötésére is. Kötelezővé tenni az iskolai egyenruhát egy új törvénytervezet, amely kedvező véleményezést kapott a Szenátus Közigazgatási Bizottságában. A kezdeményezés szerint az egységes öltözet csökkenteni az iskolai zaklatást és az anyagi helyzet szerinti megkülönböztetést. A szociálisan rászoruló családok gyermekei számára az állam teljes vagy részleges támogatást biztosítana az egyenruha megvásárlásához a család jövedelmének függvényében. Az új szabályt be nem tartó tanintézményekre 5 000 és 10 000 lej közötti bírságot szabhatnának ki, az ellenőrzést pedig a rendőrség végezné. Az Országos Diáktanács és több szakember ugyanakkor ellenzik a tervezetet. Meglátásuk szerint a kötelező egyenruha önmagában nem szünteti meg az iskolai erőszak és a kirekesztés mélyebb okait. A sürgősségi eljárással benyújtott javaslatról a parlamenti döntéshozó kamaráknak is szavazniuk kell. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délután folyamán is maradt térségünkben a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés, az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátorképzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fun FM rádió
1: bárhol,
2: bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik?

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Főleg zene.
1: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb történelmi csúcsra emelkedett a benzinára Romániában, miután szeptemberben jelentős áremelést hajtottak végre a töltőállomások. A 95-ös standard benzin országos átlagára 9,75 és 9,79-ban is érték között mozog, megközelítve a 9,80-ban is lélektani határt. A drágulási hullám az egész üzemanyagpiacot érinti. Az Eurostat adatai szerint Románia az Európai Unió egyik leginkább sújtott országa, az üzemanyagárak éves növekedési ütemét tekintve. Az Unió Statisztikai Hivatal szerint a 27 tagállam közül 25-ben többe kerültek az üzemanyagok idén júliusban, mint egy évvel korábban. 13 országban pedig az éves drágulás üteme a júniusit is meghaladta. Ugyanakkor 24 tagállamban kisebb volt az éves áremelkedés, mint májusban, amikor 4 országban is 30% fölötti drágulást regisztráltak. Továbbra is az FK Csíkszereda épületében kap helyet a Mártonáron főgimnázium bentlakása. A középiskolás diákok térítésmentesen foglalhatják el az épület harmadik emeletén berendezett hálótermeket. Étkezési lehetőséget pedig az akadémia ebédlőjében igényelhetnek, közölte Zsombori Gabriella, a gimnázium főigazgatója. Az FK Csíkszereda legtöbb 85 vidéki diáknak tud az új tanévben szállást biztosítani. A főgimnázium ingyenesen kapta használatba a helyeket. A fenntartási költségeket, mint víz, villany és fűtésszámla, az önkormányzat támogatásával fizetik ki, így a diákoknak nem kell fizetni a bentlakásért, értesült a Hargita Népe napilap. A bentlakás fenntartási költségeinek fedezésére a csíkszeredai önkormányzat augusztusi soros tanácsülésén havi 20 000 lejt különített el. Tovább kell bővíteni a Hargita megyei iskolabusz flottát, derül ki a prefektusi hivatal legfrissebb adataiból. Noha a megyében jelenleg 109 jármű szállítja a diákokat, az önkormányzatok jelzései alapján további 47 iskolabuszra lenne szükség a teljes lefedettséghez. Adrián Panescu prefektusi szóvivő tájékoztatása szerint az igények egy része a bővítést szolgálná, míg 5 tanintézményben, Újszékelyen, Marosévízen, Gyergyóditróban, Homorod-Szentmártonban és Csíkszentmihályon a meglévő, műszakilag előregedett buszokat kellene mihamarabb lecserélni. Bár a megyei tanács a PNRR keretében nemrég 54 elektromos iskolabusz szerzett be 45 település számára, a helyi elüljárók bizakodnak benne, hogy újabb pályázatok vagy kormányzati beszerzések révén sikerül pótolni a hiányzó járműveket. A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer újabb fontos szakasza indul el idén, megszervezik a hulladék begyűjtését és szállítását, így az a Gyergyó-Remetei lerakóba kerül. Ennek érdekében hamarosan az egyéni lakossági szerződések megkötésére is sor kerül. Ahhoz, hogy Hargita megyét szemétmentessé tegyük, az egész rendszernek megfelelően kell működnie. A lerakónál rendelkezésre áll a válogatósor, ezért minél több szelektíven gyűjtött és különválogatott biohulladék érkezik, annál kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és hosszú távon a családok szemét számlája is alacsonyabb lehet, hangsúlyozta Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. A rendszer beindításához a háztartások új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak, amelyek kiosztását a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel együttműködésben szervezik meg. Évvégéig kell elindítsa a megbízott konzorcium a szolgáltatást, előtte pedig széleskörű lakossági tájékoztatást tartanak, és sor kerül az egyéni lakossági szerződések megkötésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás élénk széllel, ez valamelyest ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 21 fokot mérnek, a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, a reggeli órákban igencsak alacsony hőmérsékleti értékekkel kell számolni. A hőmérők higanyszála akár 2 fokra süllyedhet. Napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulykamerre 100 g-onként 4 lej 29-ban írt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13 lej 79-ban írt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
0: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak.
6: You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like damn, bum bum.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ru címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb történelmi csúcsra emelkedett a benzinára Romániában, miután szeptemberben jelentős áremelést hajtottak végre a töltőállomások. A 95-ös standard benzin országos átlagára 9,75 és 9,79-ban is érték között mozog, megközelítve a 9,80-ban is lélektani határt. A drágulási hullám az egész üzemanyagpiacot érinti. Az Eurostat adatai szerint Románia az Európai Unió egyik leginkább sújtott országa, az üzemanyagárak éves növekedési ütemét tekintve. Az Unió Statisztikai Hivatal szerint a 27 tagállam közül 25-ben többe kerültek az üzemanyagok idén júliusban, mint egy évvel korábban. 13 országban pedig az éves drágulás üteme a júniusit is meghaladta. Ugyanakkor 24 tagállamban kisebb volt az éves áremelkedés, mint májusban, amikor 4 országban is 30% fölötti drágulást regisztráltak. Továbbra is az FK Csíkszereda épületében kap helyet a Mártonáron főgimnázium bentlakása. A középiskolás diákok térítésmentesen foglalhatják el az épület harmadik emeletén berendezett hálótermeket, étkezési lehetőséget pedig az akadémia ebédlőjében igényelhetnek, közölte Zsombori Gabriella, a gimnázium főigazgatója. Az FK Csíkszereda legtöbb 85 vidéki diáknak tud az új tanévben szállást biztosítani. A főgimnázium ingyenesen kapta használatba a helyeket. A fenntartási költségeket, mint víz, villany és hűtésszámla, az önkormányzat támogatásával fizetik ki, így a diákoknak nem kell fizetni a bentlakásért, értesült a Hargita Népe napilap. A bentlakás fenntartási költségeinek fedezésére a csíkszeredai önkormányzat augusztusi soros tanácsülésén havi 20 000 lejt különített el. Tovább kell bővíteni a Hargita megyei iskolabusz flottát, derül ki a prefektusi hivatal legfrissebb adataiból. Noha a megyében jelenleg 109 jármű szállítja a diákokat, az önkormányzatok jelzései alapján további 47 iskolabuszra lenne szükség a teljes lefedettséghez. Adrián Panescu prefektusi szóvivő tájékoztatása szerint az igények egy része a bővítést szolgálná, míg 5 tanintézményben, Újszékelyen, Marosévízen, Gyergyóditróban, Homorod-Szentmártonban és Csíkszentmihályon a meglévő, műszakilag előregedett buszokat kellene mihamarabb lecserélni. Bár a megyei tanács a PNRR-re keretében nemrég 54 elektromos iskolabusz szerzett be 45 település számára, a helyi elüljárók bizakodnak benne, hogy újabb pályázatok vagy kormányzati beszerzések révén sikerül pótolni a hiányzó járműveket. A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer újabb fontos szakasza indul el idén, megszervezik a hulladék begyűjtését és szállítását, így az a Gyergyó-Remetei lerakóba kerül. Ennek érdekében hamarosan az egyéni lakossági szerződések megkötésére is sor kerül. Ahhoz, hogy Hargita megyét szemétmentessé tegyük, az egész rendszernek megfelelően kell működnie. A lerakónál rendelkezésre áll a válogatósor, ezért minél több szelektíven gyűjtött és különválogatott biohulladék érkezik, annál kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és hosszú távon a családok szemét számlája is alacsonyabb lehet, hangsúlyozta Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. A rendszer beindításához a háztartások új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak, amelyek kiosztását a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel együttműködésben szervezik meg. Évvégéig kell elindítsa a megbízott konzorcium a szolgáltatást, előtte pedig széleskörű lakossági tájékoztatást tartanak, és sor kerül az egyéni lakossági szerződések megkötésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás élénk széllel. Ez valamelyest ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 21 fokot mérnek, a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. A reggeli órákban igencsak alacsony hőmérsékleti értékekkel kell számolni. A hőmérők higanyszála akár 2 fokra süllyedhet. Napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun
0: FM Rádió.
3: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
3: Fun FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a csont és bőr nélküli pulyka merre 100 g-onként 4 lej 29 banírt a Lidl Plusszal, az 500 g-os Pilos Rucker sajtra 13 lej 79 banírt a Lidl Plusszal, valamint a Parodontax termékekre, amelyekre 30% kedvezményt kapsz. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul. Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas óra rendel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Reklámot hallottak.

0: 10-től fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán- és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilak Hira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. A Jugov Románia a 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fekete szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a lapos őszi barac kilója 7 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: ne baba gyújtsál világot.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb történelmi csúcsra emelkedett a benzinára Romániában, miután szeptemberben jelentős áremelést hajtottak végre a töltőállomások. A 95-ös standard benzin országos átlagára 9,75 és 9,79-ban is érték között mozog, megközelítve a 9,80-ban is lélektani határt. A drágulási hullám az egész üzemanyagpiacot érinti. Az Eurostat adatai szerint Románia az Európai Unió egyik leginkább sújtott országa, az üzemanyagárak éves növekedési ütemét tekintve. Az Unió statisztikai hivatal szerint a 27 tagállam közül 25-ben többe kerültek az üzemanyagok idén júliusban, mint egy évvel korábban. 13 országban pedig az éves drágulás üteme a júniusit is meghaladta. Ugyanakkor 24 tagállamban kisebb volt az éves áremelkedés, mint májusban, amikor 4 országban is 30% fölötti drágulást regisztráltak. Továbbra is az FK Csíkszereda épületében kap helyet a Mártonáron főgimnázium bentlakása. A középiskolás diákok térítésmentesen foglalhatják el az épület harmadik emeletén berendezett hálótermeket. Étkezési lehetőséget pedig az akadémia ebédlőjében igényelhetnek, közölte Zsombori Gabriella, a gimnázium főigazgatója. Az FK Csíkszereda legtöbb 85 vidéki diáknak tud az új tanévben szállást biztosítani. A főgimnázium ingyenesen kapta használatba a helyeket. A fenntartási költségeket, mint víz, villany és fűtésszámla, az önkormányzat támogatásával fizetik ki, így a diákoknak nem kell fizetni a bentlakásért, értesült a Hargita Népe napilap. A bentlakás fenntartási költségeinek fedezésére a csíkszeredai önkormányzat augusztusi soros tanácsülésén havi 20 000 lejt különített el. Tovább kell bővíteni a Hargita megyei iskolabusz flottát, derül ki a prefektusi hivatal legfrissebb adataiból. Noha a megyében jelenleg 109 jármű szállítja a diákokat, az önkormányzatok jelzései alapján további 47 iskolabuszra lenne szükség a teljes lefedettséghez. Adrián Panescu prefektusi szóvivő tájékoztatása szerint az igények egy része a bővítést szolgálná, míg 5 tanintézményben, Újszékelyen, Marosévízen, Gyergyóditróban, Homorod-Szentmártonban és Csíkszentmihályon a meglévő, műszakilag előregedett buszokat kellene mihamarabb lecserélni. Bár a megyei tanács a PNRR-re keretében nemrég 54 elektromos iskolabusz szerzett be 45 település számára, a helyi elüljárók bizakodnak benne, hogy újabb pályázatok vagy kormányzati beszerzések révén sikerül pótolni a hiányzó járműveket. A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer újabb fontos szakasza indul el idén, megszervezik a hulladék begyűjtését és szállítását, így az a Gyergyó-Remetei lerakóba kerül. Ennek érdekében hamarosan az egyéni lakossági szerződések megkötésére is sor kerül. Ahhoz, hogy Hargita megyét szemétmentessé tegyük, az egész rendszernek megfelelően kell működnie. A lerakónál rendelkezésre áll a válogatósor, ezért minél több szelektíven gyűjtött és különválogatott biohulladék érkezik, annál kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és hosszú távon a családok szemét számlája is alacsonyabb lehet, hangsúlyozta Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. A rendszer beindításához a háztartások új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak, amelyek kiosztását a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel együttműködésben szervezik meg. Évvégéig kell elindítsa a megbízott konzorcium a szolgáltatást, előtte pedig széleskörű lakossági tájékoztatást tartanak, és sor kerül az egyéni lakossági szerződések megkötésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás élénk széllel, ez valamelyest ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 21 fokot mérnek, a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, a reggeli órákban igencsak alacsony hőmérsékleti értékekkel kell számolni, a hőmérők higanyszála akár 2 fokra süllyedhet, napközben a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

Őrtől fülig Fun FM. FM 87.6.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszered.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Fun FM.
0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Lux Funk Black Mix. Black Mix. If you really like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve. Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM,

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék Órája. A jóból sosem elég, Magyar Zenék Órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM

0: Funk Black Mix. Black Mix. If you really
1: like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
2: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Black Mix.
2: Bővebb info a műsorról

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hanya.
2: DJ Hanya.
1: DJ

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hanya.
2: DJ Hanya.
0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hangya.
2: DJ Hangya.

0: Ez a Lex Funk Black Mix, a Lex Funk Mix műsora.
1: Lex Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
2: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
1: DJ Hanya.
2: DJ Hanya.
0: DJ

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hanya.
2: DJ Hanya.
0: DJ

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: A napod ritmusa Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.
3: FM 87,6.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Szülőtől szülig.
1: Fülig zene.
0: Zene. Fun FM.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton mer.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

MFM FM 87.6 Csíkszeredon. Szültől szülig. FM.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fun FM Rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
2: Fülig zene. Fülig zene.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Ültől fülig, Fan FM.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
0: FM 87.6.